0: umukenyezi wacu
1: umukenyezi iwacu umukenyezi iwacu
0: umukenyezi wacu umukenyezi wacu